0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citra meg, gang!
2: Hey DJ!
3: Bass FM 96.4 Bass FM
1: Clown,

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: eszmének.
1: BSFM Rap, Hip Hop, R&B.
2: Side, New, Hang.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megterheli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: bán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Újra összeül az országgyűlés. Megszüntetnek kerékpársávokat a nagykörúton. Figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmesre felépítenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalma, a digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadonleső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, a következő tengeren túli dal hangzásra a korai 2000-es évek R&B Urban Pop hangzását képviseli. Nagyon nagyot megy, és nagyon-nagyon népszerű. Arról szól tulajdonképpen, hogy mindent. Van, aki mindent fölad a sikerért. Jön The Weeknd, Playboi Carti, Madonna 3-asa, és a Popular itt a 96 Ibiza FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppol, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Még üzemel az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megterheli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
2: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Abszolút egy nyári dal szólt alattunk, és ehhez az időhöz tökéletesen illik. Na, de a következő dal is, csak itt egy picit más vonalakat és más húrokat pengetünk. Érkezik nálunk Doja Cat és egy túlfűtő dal, Agora Hills, itt a 96 Base FM-en.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I keep on doing that dance.
1: Pace közlekedés.
2: Szuper csütörtök reggelt mindenkinek, és balesetmentes haladást. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Forgalmi rendváltozásra kell készülnötök a Könyves Kálmán körút, Mester utca csomópontban. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen hasznos lehet. Érkezik nálunk Bongor, és jön tőle az egyik címadó húzódala, oxigénhiány, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Újra összeül az országgyűlés. Megszüntetnek kerékpársávokat a nagykörúton. Figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt jogköreit ideiglenesen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmesre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadon leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtököt nektek, a mikrofonnál RP. Magyar hármassal fogunk tovább menni, egy korai kollabbal, és tulajdonképpen szólóban is meg lett csinálva, de hármasban talán még jobban szól. A női-férfi civakodás, illetőleg az engedés-nem engedés témakörét járja körül. Érkezik Burai GVM is hármasa, Engedj el, itt a 96-i Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Csodás csütörtök reggelt és biztonságos vezetést ebben a nagy melegben. Árpi vagyok, hozom hozzá az infókat. Sávlezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában, illetőleg Újpesten a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában. Ez az info mindenképpen fontos. Jön Wiz Khalifa, Black and Yellow, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Yeah!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tamir Richman és pörög tőle a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Lassítják a forróságban a vonatokat. Csontritkulás ellen is véd a mozgás. Fesztiváloznak az AI robotok. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a máva kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52.000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

06 499 99, telefon, SMS, Viber, tudtok írni, hívni. Érdekünk Csendes Orgyán Dóra is. Kedves Bass FM, szeretnék kérni egy kedvenc dalt, amennyiben van rá mód, és előre is köszönöm mindenkinek, kellemes napot, köszönettel, Dóri. Dóri, érkezik egy jó frankó dal neked, BSV Nagy Bogi közöse, Always Be Mine, és természetesen az összes bassesnek itt a Bass Family-be. Ezzel a szuper dallal támadunk itt ma reggel is.

0: hat.
1: Közlekedés.
2: Szuper napot és szuper reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a Nagykörúton, a Sejber Sándor utcától egészen a Pál utcáig, a Petőfi híd felé eső irányba. Ez az info a közlekedés során jól jöhet. Érkezik Burna Boy, a nigériai szupersztár, aki a VB-n is megcsillogtatta tudását Shakira oldalán, és ez egy szólódala jön, City Boys, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0-20, 96-4, 99-99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A nyugati parti hip-hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickyvel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Biz FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better not smell my name. Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
8: Még tartja magát az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó. Több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
9: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
8: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hideg front. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik két tehetség, az egyik nagyon ifjú, és valamiért egyelőre nem hallott magáról, viszont az indulás egész ígéretesnek tűntő Moriones, kiegészülve Manuellel, jön tőlük a Voodoo Baba, itt a 96 Ibiza FM-en, a kedvenc.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Mikor a sötét a sál, a szíve fáj, ahogy iszi a Dunának a mutakamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Újra lesz plenáris ülés, megválaszthatják az új államfőt, megszüntethetnek kerékpársávokat, figyelnek a szépkorúak védelmére. A mikrofonnál Gál Ildikó. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma, július 20-án megszűnt jogköreit ideiglenesen. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a Nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmi felépítenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a Vadon Leső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a Ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0-20-96-4-99-99, telefon, SMS, Viber, tudtok üzenni, megtette ezt Christopher is. Sziasztok, üzenem Szabinak, a buszos kollégámnak, hogy jó pihenni is kívánok, Pacsi Christopher, és hogyha már így van, egy oldalt is, hát akkor érkezik nektek egy oldal, Sensia, Bossap, itt a 96 Bészen.

0: közlekedés.
1: Dinamikus reggelt és szuper csütörtöket, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. A 17. kerületben látogatunk el, ahol is félpályás lezárása kell készülnötök a Cinkotai úton, amely közelesik a Pesti úti szakaszhoz. Ez az info jó jön, ha itt gondolgatok. Jön egy latin-amerikai hármas vonal, Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow és a Dembow. Csütörtök reggel is a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Hip Hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, óvat.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy pedigrés alkotás, MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve, All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t, Yen Tyla és a Push to Start itt a 96.4

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Lassítják a melegben a vonatokat, csontritkulás ellen is véd a mozgás, AI robotok érkeznek a fesztiválra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szenved a máva kánikulában, 45 Celsius fokos is lehet a sínhőmérséklet. A cég lassítja a vonatokat, és festéssel is védi a síneket a forróságtól. Vitézi Dávid miniszter szerint az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Kiemelten figyelik a szakemberek a járművek műszaki állapotát, emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látták el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Olcsóbb lett a villanyautók kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az egyik hazai biztosítás közvetítő összesítése szerint a fél éves átlagdíj éves összevetésben 8%-kal csökkent. Az összeg 52 000 forint lehet. Változás állt be a hibrid modelleknél is, ott nagyobb, 12%-os az áresés. Miközben a többi autónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
6: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
5: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. 2021-ben hosszú kihagyás után visszatért szólóban MC Gőz az Egotéria albumról érkezik a Te című dal, itt a kedvenc rádiótokban csütörtökön is, tudjátok.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Írt nekünk Happy Wolf is. Hello, lehet kérni valami nagyon jó zenét? Bármit. Hát természetesen. Érkezik Post Malone,

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. R&B.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogyha jól megérdemelt szabitokat töltitek. BassFM.hu. Addig jön egy jó hazai, T-Danny, wow, na csumára.

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Érdekes, hogy a börtön kiből mit hoz ki. Hát Snowról mindent el lehet mondani, hogy mintafiú volt, az biztos nem. Egyszer ült 8 hónapot súlyos testi sértésért, egyszer emberölési kísérletért egyet egy szigorítottban. Ez alatt írta meg egyébként az Informer című világslágerét 92-ben. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali. Élvezzük együtt a beateket, nektek szép napot. A mikrofonnál Árpi volt.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Még működésben az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megviseli a hőség. Papírból lesz az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Érkezik hamarosan a felfrissülést hozó hidegfront. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé megélénkül, délkeleten tart ki legtovább a hőség. Szombaton a front mögött már hűvösebb lesz a hajnal, napközben pedig 29-34 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mint van Bill Hickok. Piti van, vitamin a whisky csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kislányként ti is játszottatok olyat, hogy kinyitottatok egy magazint, és lestopoltátok benne a szereplőket. Vámáréknál ugyanez a Playboy.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nem tudom, hogy hogy álltok a szerelmi sztorikkal, és hogy most éppen mibe vagytok, de mi lenne, ha mindenki visszagondolna arra az időszakra, amikor a legszerelmesebb volt az életében. Ha pedig az a jelenetek, akkor úgy hívnak titeket, hogy mázdisták. Érkezik Tideni, róla amennyit tudunk, azt szerintem már 10 embernek is elég lenne, mármint így magánéletügyében. Itt a Bass FM, a kérdés csak, hogy szeretsz-e?
3: Szeret.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, gyertek rá ezen a forró napon is a vészes hangulatra. Kezdünk Juzoval, itt lesz a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíle fáj, ahogy...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A brutál hőség és a vízhiány miatt gondolom ti is elgondolkoztatok azon, hogy vajon mind tudnátok spórolni, és mind nem. Mi itt a Bass-en, a kedvenc előadóitokon soha. Jack Harlow és a First Class.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, velünk online is szép az élet, www.bsfm.hu, Dídenivel és Jebberrel pedig tankolás nélkül is előre haladunk.

drugs in a safe that I don't even wear. 96.1 Bass FM, Repipe R&B, persze, hogy csekkoljuk magunkat kilépés előtt a tükörben. De mi akkor, hogyha valaki más tartja ezt? Nézzük meg. Kirla

96.1 Bézta FM, Refipen FRMB. Annyira durva, hogy eddig csak a kávérezsivel kellett számolnom, amikor Rából B-be elmentem, és megkívántam egyet. Most pedig már a vízrezsi is ott van, mert hogy iszonyat a hőség, vigyázzatok magatokra, szól a dembó.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. De

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a Hősök dala, ami szerintem már lehet, hogy elinflálódott, mert azóta a bőrünkön a napsütésre csak naptejet veszünk. Itt van a Maradok Bent.

0: 96.4 Bass FM, Refivel per MB, nálunk a zenék csapatban szólnak, úgyhogy gyertek és tartozatok hozzánk. A következő órát nyitjuk együtt, én Faragó Janka vagyok, de csak ezt pedig elhozza a gyerekkori inspós dalát, Agora Hills.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, elveszíteni a legféltettebb emlékeinket, talán még ijesztőbb, mint az ámulás. Érkezik Jude Lawyer rendszere, Szól, ha meghalok.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B érkezik Kákevin és Ella Junior csavargója, de jó hírom az, hogy még a legnagyobb kalandorok is egy idő után előkerülnek. Legalábbis nálunk a Bass-en, konkrétan minden egyes nap.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Rihanna és Drake a Poppy Barban, legalább olyan, mint reggelente én a jeges láttémmal, és nálatok mi az, ami elmaradhatatlan? Addig a közös nevező

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Jankát halljátok a mikrofonnál, a következő órát pedig pontosan rátok szabjuk. Na jó, egy-két dal talán bőr alá is bekúszik, itt lesz BSV és Bilex, meg a Ritokain.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.4 Bass FM Rap Hibá per MB. Tudom, hogy sokan dobtátok a szabadtéri edzést, mert hát tényleg eléggé hőkuta gyanús a dolog. Az a Riával viszont kondis viszonylatban feltoljuk a lépésszámot. Itt a

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond, ez

96.4 Bass FM, Refivel, PRMB, Pifu és Marics Peti itt vallása szerint nem kell a legügyesebbnek lenni, elég csak a mellettetek lévőnél egyel. Itt a Bass-en erről szól a Schwindler.

96.4 Bész FM, Repipap RMB. Most tökre abba vagyok, hogy vajon mire jó az ember hüvelykúja. Mutassátok meg nekünk Instán, a kedvenc rádiótokba, Bad Bunny, Drake és a Mia.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a caption, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra. Mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dobhártya. Neked fapados a flow, ez meg top flight.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Préda Bia érkezik hozzátok, aki belepakolja azokat a zenéket a délutánba, amit nélkül nem akarjátok folytatni. Úgyhogy mindenkinek jó rádiózást ehhez. Én Faragó Janka vagyok, velem legközelebb pont itt reggel 10-kor találkozhattok holnap. Vigyázzatok magatokra, a Kövid Daldás és a Winnie Pooh itt a

Műsorajánló. A nyár akkor Balaton. A Balaton akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Erősítünk csajos fronton, nem sokára meghallgatjuk Glorillától a Jeglót, de előtte még Shinsa énekel, ez a Boss Up a 96.4-en.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B ívet szeretné párját Dávidot felköszönteni születésnapja alkalmából, és ehhez valami menő zenét kérni. Először is én is nagyon boldog születésnapot kívánok. Mit szóltok 50 Cent In Da Club című zenéjéhez, amit tulajdonképpen erről írt? Pörög is, itt a Bass-en!

0: ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4, Bézs FM.

98.4 FM Rap Hip Hop R&B. Nati Natasával, Nando Boom-mal, Dimelo Flow-val és a Dembo kollabjukkal megyünk tovább. A dalszöveg az éjszakai életről, a bulizásról, arról a vibe-ról szól, amit ez a jellegzetes lüktetés vált ki az emberből a táncparketten. Mutatom is, hogy miről beszélek. Itt a Vészen.

0: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B tideni üzent a rajongóinak, méghozzá azt, hogy hamarosan jön az új albuma, és még csak most kezd belejönni. Izgatottan várjuk, eztől a vidéki Csajci a 96.4-en.
1: Átverták, mi nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, magamére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, soha többé befejeztem.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, az Ómamával. Úgyhogy a következő órát Dash és Young Fly indítja, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

24 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Nagyon jó kis vibe-olással megyünk tovább, Chameleon Air és Crazy Bone közöse, a Ride in pörög.

A DBS FM Rap, Hip Hop, R&B. Docseket Agora Hills című zenéje a droppolása után egyből a toplisták élére ugrott, sőt, a Billboard Hot 100 listán fent maradt 30 egymást követő heten keresztül. Pörög is a dal? Itt a BSFM.

Baltai BSFM, rap, hip-hop, R&B. Tommy Richmannek nagyon szép önéletrajza van. Egy saját turnét is befejezett, ami sikeres, teltházas állomásokkal volt. Utána pedig The Kid Laroi is felfigyelt rá, és megkérte, hogy legyen az előzenekara. Pörög a Million Dollar Baby a 96.4-en.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is meg,

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára folytatjuk, méghozzá a Backpackkal, Dash, Youngfly és Azaria kollabjával, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mi BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Eminemmel megyünk tovább, aki nemrég tartott egy aukciót. Saját tárgyait, például sneakereket is eladásra bocsájtott, a befolyt összeget pedig a detroiti fiatalok segítésére ajánlotta fel. Ez tőle a Houdini, a BSFM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Az első kerületben lassú a haladás a Hattyú utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Betonhofitól pörög az Angyalok, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Babászik, adjam.

Az Ibiza FM Rap Hip Hop R&B. Réka írt nekünk, szeretnék kérni Dash Youngfly és Azaria közösét a Walkin' a Streetet. Nagyon jó választás, pörgetem is, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Itt a Bissen.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Azonnal folytatjuk, és akkor majd egyből pörög Jude Law-tól a Sötét című dala, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
8: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Most figyelj, mert old school-ozunk. Ez a Sugar Hill Gang-től a Rapper's Delight, itt a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bész FM, Rap, Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy a második kerületben lassú a haladás a Fillér utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat is, hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Köszönjük szépen az infót, Pogány indulótól pörög a mámor, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: 94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Nem sokára meghallgatjuk Betonhofi Dohánybolt című zenéjét. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög is az említett track, itt a Bészen.
1: Dohánybolt, 10 000, nem iszom, csak 10 000.

hallgatni Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Shake It To The Max, Molly, Silent, a Diskili Bang és Shinsa a kollabja nagyon nagyot ment a toplistákon. Nem csak Amerikát, Európát is meghódította. Pörgetem is a Bizen.

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencemmel, Doja Cat-tel és az Agora Hills-el indít. Itt a Base-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek el, tudtok üzenni ez alatt az idő alatt, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dolce Catagora hír című dala után pedig gurulunk is tovább még hozzá Dessel, tőle is szóljon Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok igazán, emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Honvéd utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon Need You című dala itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96-i BSFM Rap Hip Hop R&B, Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című klasszikusa után mondhatni, a csajok után jöjjenek a srácok, most már magyar vizekre utazunk. Érkezik a folytatásban Dash és Young Fly a nyár egyik nagy slágerével, aminek a címe Oh Mama. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 96-i BSFM-en.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Milyenek?
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. VZ és Rézműves Vármeg című slágere után gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Kendrick Lamarral fogunk tovább menni, és most már ikonikusnak mondható Not Like Us című dalával itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Nagy erőnk! I see dead people.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább hősökkel, Digóval, illetve Tibával, ezzel a Mester 4-essel és Ismersz Rég című dalukkal itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, méghozzá most már magyar vizeken, Future és Drake Life is Good című dala után, BSV-kkel és Nagy Bogival, ez pedig közös daluk az Always Be Mine, ami itt hallható a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. André 3000 és Big Boy, azaz az ikonikus Outkast Miss Jackson című dala után gurulunk is tovább egy másik párossal, de magyar párossal. Jön Bruno és Punk, ez pedig tőlük Paranoiás című daluk itt a BSFM-en.

0: a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: fogva.
1: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ha azt mondom, hogy Hit 'em Up Style, én azt gondolom, hogy mindenki Blue Country nagy slágerére gondol. Ezt a dalt dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és lett belőle a Bossa Up című dala.

20 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után egy ikonikus 50 Cent dallal megyünk tovább. Jön Candy Shop című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96 Beast FM-en. Na gyerünk, hangerőd fel!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Metro Boomin, Future és Chris Brown Mester 3-asa után egy nagyon szuper párossal megyünk tovább. Jön Curtis és Széles Iza, ez pedig Utolsó falat című daluk.

0: I need that. 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Youngfly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni továbbra is telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Destés Youngfly után The Weeknd-del és Playboy Cartival megyünk tovább, és Timeless című dalokkal itt a Bass-en.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Subbase Monster Nincs Nő Nincs Írás című dalával. Ezzel búcsúzom mára, találkozunk holnap este 6-kor, itt a BSFM-en, sziasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

It's 3252. It's LAFC, fool. I'm here with my Ruka.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakod.
1: Bro, vágod. Ez a 90.

0: Hip Hop. R&B. Bass FM.
1: Mi sa sin via, ma se soy un cuate velo.

0: FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Pár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Bass. 96.4 Bass FM.
1: Nem szólok.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: hogyha leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Beats FM.